0: Ketosa, Anda Kato Paria, Anda Shale Keto, Amanda Katasa. In Jesus' name we have prayed. Mano Shalasa, Jagakakakabatakatakatas. Mano Shalasa, Yegege Badosasa, Jagakakatakatakatakatas. Vekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekek the authority of Jesus Christ.
1: By the authority of Jesus Christ.
0: As I pray now. Apply the blood of Jesus Christ afresh.
1: I apply the blood of Jesus Christ afresh.
0: To wash and cover my life afresh.
1: To wash and cover my life afresh.
0: And speak against every suffering in my life.
1: And speak against every suffering in my life.
0: In Jesus' name. Manosa.
2: Kesben 92.9. Asidan Kwa.
0: By the authority of Jesus Christ.
1: By the authority of Jesus Christ.
0: As I pray now. I apply the blood of Jesus Christ afresh.
1: I apply the blood of Jesus Christ afresh.
0: To wash and cover my life afresh.
1: To wash and cover my life afresh.
0: And speak against every suffering in my life.
1: And speak against every suffering in my life.
0: In Jesus' name. Precious one, that is your prayer. Yes, Mujan Tua Brabo. In Jarua Brabo, no man, you fit. It is to Jima. Mano Shale Gado, Bado Shale Gadosa, Bada Gada, Mujano, Anoshi. Mame Fabe, 30 seconds in Kawi, we in your advert, the Todayana advert, be a bim, be in chase, come on. Mujana no eshipa, Mribi by Usadibi Kawatadima, this opusasa, Unsaina, Neoya, Anna Omo be by, Mimoni Dindia. With the nuance of their ship.
2: Come on, 92.9.

lemadása, lekassa leketása le, lekadása lemadása, lekassa lemadása, lekadása lemadása, lekadása lemadása, lekadása lemadása, lekadása lemadása, lekadása lemadása, lekadása lemadása, lekadása lemadása, lekadása lemadása, lekadása lemadása, lekadása lemadása, lekadása lemadása, lekadása lemadása, lekadása lemadása, lekadása lemadása, lekadása lemadása, lekadása lemadása, lekadása lemadása, lekadása lemadása, lekadása lemadása, lekadása lemadása, lekadása lemadása, lekadása lemadása, lekadása lemadása, lekadása lemadása, lekadása lemadása, lekadása lemadása, lekadása lemadása, lekadása lemadása, lekadása lemadása, lekadása lemadása, lekadása lemadása, lekadása lemadása, lekadása lemadása, lekadása lemadása, lekadása lemadása, lekadása lemadása, lekadása lemadása, lekadása lemadása, lekadása lemadása, lekadása lemadása, lekadása lemadása, lekadása lemadása, l